0: Çok konuşuyoruz.
1: Future Voices.
2: The future is in our memories.
3: The future is not alive. It isn't even born yet.
4: The southwestern city of Cali has become the epicenter of demonstrations against the government's now scrapped tax reform.
5: There's no danger in the future. The present is reaping and
6: the earth. It's an exciting place to be. We need to dwell elsewhere. There's so much to learn here.
7: The good and bad, the sun baked south, we will rebuild, reconcile, and recover every known nook of our nation and every corner culled out country. Our people diverse and beautiful will emerge battered and beautiful when they come as we step out of the shade, flame, and unafraid. The new dawn blooms as we free it.
8: For there is always light, if only we're brave enough
9: when we
8: to
9: have
8: see
9: our
8: it,
9: consumption
8: if only
9: taken from us,
8: we're brave enough
9: with everything just getting shut down, we are really being forced to ask ourselves, what is the purpose of this human life we have? What does community even mean? If you can't go shopping, okay, whatever, but if you can't interact with other people, what's the point? That is where we discover what we are in our interactions with each other. I remain hopeful for the future because we are all being forced to really examine, re-examine what it is that we want for our lives and for each other. Something good will definitely come of it.
10: Az elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan
11: irányba változni. A jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni.
10: Ez tükröződik az
11: emlékában, lassan egy éve tart az
10: egész.
11: Sok minden megváltozott.
10: Most itt vannak,
11: nem csak személyes tapasztalatomról, de több milliárd ember életében
10: itt. Miben hisznek?
11: Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett.
10: Különben nagyon nehéz.
11: Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra.
10: Akkor nem kell betartani a szabályait.
11: Hogy hát minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit. Azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni.
10: És
11: nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
10: Nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.

0: Ich stelle mir vor, dass ich einen kleinen Propeller auf dem Rücken habe, auf den Knopf drücke und damit ein bisschen durch die Luft fliege. Nur dürften das nicht zu viele Leute auf einmal machen. Es muss immer schön leer bleiben, dass man viel Luft und Platz um sich herum hat.
1: Dreams, visions of the past and the possible futures.
2: I'm so happy that a new future started today.
3: Szintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit tenni. Már lassan egy éve telt az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen abból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
4: I want a future where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls.
5: Since the dawn of modern civilization, we all rose and ourselves
4: from the very famous way of
6: I'm going to go to the hospital.

0: meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj.
1: Kérdezsük a nadarunkhozda. Geçmişimiz ise sadece bir tanık.
2: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin. Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece

0: Ez elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan irányba változni.
1: A jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni.
0: Ez tükröződik az idékában is, egy éve tart az egész, és ez sok minden megváltozott.
1: Nem csak személyes tapasztalatom van, de több milliárd ember életében is.
0: Miben hisznek?
1: Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett.
0: Különben nagyon nehéz.
1: Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra.
0: Akkor nem kell betartani a szabályait, akkor saját szabályait.
1: Hogy minden valamilyen okból történik. És
0: gondolni a nulláról.
1: Az emberektől nem várok el semmit.
0: És szerintem tényleg
1: azt kapjuk, amit adunk.
0: Egyfajta feladat.
1: A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni. És nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
0: Nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
2: Мои желания. Настоящая демократия и сексуальная свобода.
3: Я приехала из Украины и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
4: Я си желам, аби в будучности не робили только пласту.
5: O futuro, tenho saudades de um agora, só existe
6: começa agora,
5: nesse momento. Não amanhã.
6: Esse momento
5: não existe. Sim. Amanhã vai ser o tempo.
6: Espero que
5: uma tarde da canção, apesar de você,
6: meu
5: destino, o que você faz. Amanhã vai ser outro dia.
7: E que a violência entre nós mesmos diminua.
8: Bonsoir, nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence.
9: Ils sont en train
8: et nous sommes en France,
9: sous les yeux du monde entier.
8: Et donc on vous fait un petit bonjour.
10: Ich setzte den Fuß in die Luft.
11: Viel Glück auf deiner neuen Reise.
12: Schon begonnen hat.
13: Wird das Frauenwahlrecht
14: gestoppt? Ich will, dass in Zukunft keine Autos um mit Umwelt.
15: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn das vorbei ist.
16: Aktuell. Politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in der Türkei darauf hinaus, dass das Frauenwahlrecht zukünftig nicht mehr selbstverständlich ist.
17: Neue Technologien entwickeln, damit wir es schaffen, im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt zu leben und keine Ressourcen zu zerstören, sondern auf nachhaltige Art und Weise die Erde wertschätzen. Und dazu gehört ebenso zu sorgen, dafür zu sorgen, dass wir für alle Menschen auf dem Planeten angemessene Lebensbedingungen schaffen und es allen ermöglichen, oder es muss ein Grundrecht sein, dass alle Menschen genügend Nahrungsmittel zur Verfügung haben.
18: Wenn alle Trinkerei aufhängt, Johann,
19: I hope that in the future, people worldwide will manage to get rid of the dictators and the wannabe dictators
20: and go back to negotiating
19: their real interests
20: democratically
19: and fairly.
12: Warum heißt Zukunftsmusik Zukunftsmusik? Weil kreatives Denken, zukünftiges Denken, was etwas Realisatorisches gelingt, was Musikalisches, vor allem, wenn es gelingt, nachhaltige Wirkungen haben soll, weil die Schwingungen haben soll, weil die Schwingungen der Zukunft musikalische Kraft haben. Deshalb wünsche ich mir, deshalb alle Klänge der Zukunftsmusik in Zukunft der Zukunft verwendet werden.
20: Heinrich, der Wagen, Heinrich, nein, der Wagen nicht, das ist ein Band von meinem Herzen, das ist der Wagen, großen Schmerz, ein Band von meinem Herzen, das ist der Wagen, großen Schmerz, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wacht,
21: der Gebrüder Grimms-Märchen.